0: ancora voi. 6023.
1: Az Európai Unió frissítette a vezetői engedélyek uniós szabályozását. Podcastunkból megtudhatja, hogy milyen újdonságok várhatók a jogosítványokkal kapcsolatban, mi volt a módosítások célja, és mit jelentenek majd ezek nekünk, a közutakon közlekedőknek. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a közúti közlekedés korszerűsítéseért és biztonságának javításáért. március 25-ában az Európai Parlament jóváhagyta a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok jelentős átdolgozását. A reform nem pusztán adminisztratív jellegű változtatás, hanem merész lépés a biztonságosabb, méltányosabb és digitálisabb mobilitás felé. Központi eleme az új uniós szintű digitális vezetői engedély. Digitális, vagyis a járművezetők okostelefonjukon is tárolhatják, és mind a 27 uniós országban el kell ismerni. Aki szeretné, természetesen továbbra is választhatja majd a fizikai formában kiállított jogosítványt. Jutta Paulus, a témáért felelős parlamenti jelentéstevő mindenről a következőket mondta.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: A vezetői engedélyekről szóló új irányelvvel a meglévő jogszabályt korszerűsítjük. Emellett az Európai Unió egész területén harmonizáljuk a szabályozást. Mostantól könnyebben szerezhetnek hazájukban jogosítványt a külföldön élők. A digitális korral lépést tartva gondoskodtunk arról, hogy 2030-ig mindenkinek lehetősége legyen digitális jogosítványt igényelni, ami természetesen nagyon fontos változás, különösen a fiatalok számára, akik mindent az okostelefonjukon tárolnak.
1: A reform azonban nem csupán az emberek kényelmét szolgálja, hanem az Európai Unió azon szilárd törekvését is, hogy biztonságossá tegye a közúti közlekedést. A kezdő sofőrökre például 2 év próbaidő vár. Ráadásul ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé. A cél a fiatalabb és kevésbé tapasztalt járművezetők védelme, akik statisztikailag nagyobb eséllyel okoznak balesetet. Az új szabályok az egészségügyi alkalmasság kérdésével is foglalkoznak. Mostantól az uniós országokban a jogosítvány kibocsátásának feltételeként kötelező lesz orvosi vizsgálatot végezni, hogy meg lehessen győződni a vezetők fizikai és szellemi alkalmasságáról. A szűrővizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan egészségügyi problémákra, mint az epilepszia, a cukorbetegség vagy a gyengénlátás, de anélkül, hogy az idősebb vagy fogyatékossággal élő járművezetőket emiatt alapvetően megkülönböztetés érné. Fontos, hogy a tapasztalt sofőrök is rendszeresen értékeljék a teljesítményüket, és frissen tartsák a kockázatokra vonatkozó ismereteiket. Az egész életen át tartó tanulás koncepciója tehát immár a közlekedésben is megjelenik. Mindez túlmutat azon a közlekedési kultúrán, amely a biztonságot egy 18 évesen megszerezhető vizsgával igyekezett garantálni. A gépjárművezető képzés új elemeiről halljuk ismét Jutta Paulus képviselőasszonyt.
2: During the education we have, which is very new and very modern.
3: A képzésbe, amely nagyon friss és nagyon modern, ezen túl a szimulátoros oktatás is bekerül majd, hiszen a veszélyes helyzeteket nyilván nem a való életben kell gyakorolni. Sokkal jobb, ha az emberek eleve megtanulják, mit kell tenniük, ha mondjuk leesik a hó, vagy ha gyerekek szaladgálnak az úttesten. Erre való a szimulátor, amely mostantól kötelező része lesz a képzésnek. Meggyőződésem, hogy ez csökkenteni fogja a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Régóta probléma a gondatlan vezetésért járó büntetések határokon átívelő érvényesítése. Eddig ugyanis, ha a járművezető hazáján kívül követett el szabálysértést, a hatóságok nemigen tudtak rá büntetést kiróni. Ez a kiskapu lehetővé tette a felelőtlen közlekedők számára, hogy egyszerűen hazájukba visszatérve megússzák a következményeket. Az új szabályok értelmében viszont az uniós országoknak hatékonyabban kell majd megosztaniuk egymással a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos adatokat, hogy az unión belül bárhol érvényt tudjanak szerezni, például egy vezetői engedély bevonásának. Ha tehát valakit súlyos szabálysértés, például ittas vezetés vagy halálos baleset okozása miatt eltiltanak a vezetéstől, a tilalom minden uniós országban végrehajtható lesz, vagyis a hazatérő szabálysértő a saját országában ugyanolyan szankciókkal néz majd szembe, mint abban az országban, ahol a szabálysértést elkövette. Ez az új határokon keresztüli érvényesíthetőség rendkívül fontos lesz az EU közlekedésbiztonsági jövőképe, az úgynevezett Vision Zero stratégia szempontjából, melyben célul tűzte ki, hogy 2050-re ne legyenek halálos kimenetelű és súlyos sérülésekkel járó közúti balesetek az unióban. És ez nem csupán politikai szóvirág, hanem konkrét célkitűzés, amely mögött kötelező erejű intézkedések állnak. Mint már említettük, az új szabályokkal korszerűsödik a járművezetők oktatása is. A szimulátoros gyakorlat mellett olyan állandó témák is helyet kapnak benne, mint a vészfékező és a holtérfigyelő rendszerek, hogy csak pár modern biztonsági funkciót említsünk. A vezetői engedélyekről szóló új uniós irányelv a digitális fejlődést komoly közlekedési kultúrával és a közös felelősség koncepciójával ötvözi. A reformnak köszönhetően az unióban könnyebb, korszerűbb és biztonságosabb lesz a közúti közlekedés, és egységesülnek az arra vonatkozó szabályok. Ezzel új szintre lép az uniós mobilitás, ahol senki sem maradhat le, és senkinek az épsége nem magától értetődő. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
4: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten, vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
2: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az Osztrák-Magyar Monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az Olasz Kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az Olasz Köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
1: Trentó megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységet.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto